szegedi Tiszahíd vasszerkede arra töltötték fel a képeket, az akire másznak ki az egyetemisták, egy internetes videóval állnak egy ideig, aztán több kamerájából vették fel, vagyis többen voltak.